个巴人了巴的，像那个像那个巴人了巴的。咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们